0: lesz bítom.
1: Na valahogy, na, pedig ez
2: Little Crabber szerélő manakasztom.
0: Manoz a kajdra, fomanoz a rióban.
1: Az léhez, az léhez.
2: Little Crabber szerélő manakasztom.
0: Kéke, mitke, na, elkebakadrunk az
1: elmény. Jó, hát igazik, jósz, jósz.
2: Little Crabber szerélő manakasztom.
1: Kavér fejé, jórfusé, te kontent.
0: Ja, amíkük, ha ma mernod.
2: Little Crabber szerélő manakasztom.
3: Which is...